kima chera ihantisia manana chanchili awe wancha ukela nteko warati wipa ichipo wewo chivela toko wamona wenrati onlapon wahu Liza James kalenrati onlapon wahu aha barata kinako anuorong koli hironho anu chivela toko unapiale wala unalo heraka ukala toko hironho anu chivela.